múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lép

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lép

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Tökéletes példa arra, hogy az

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Ára. Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskolai menzáról loptak étel Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Ordókat találtak a Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot felvágott, a gyümölcsöt és készételeket is talált. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Hordókat találtak a Dunában a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. 110 fém hordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten az Üdülősornál. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és fél köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. 3 újabb sebesült szállító járművet vehetett át a Magyar Honvédség, amivel 5 eszközre növekedett a Skorpió flotta, jelentette be a tárca. 2029-ig összesen 11 Skorpiót kaphat a Honvédség. Az új egészségügyi járművek elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba, később pedig az MH további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat. Az Iveco-alvázó Skorpió felépítményű járművek katonai feladatok egészségügyi biztosításában vesznek részt. A több mint 5 méter hosszú, 2 méternél szélesebb eszközök akár 6900 kg-mal terhelhetők. 120 km/órás végsebességre képesek, és nehéz terepviszonyok között is könnyedén használhatók. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti, azonban délután oda is érkezik felhőzet. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskolai menzáról loptak étel Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Ordókat találtak a Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot felvágott, a gyümölcsöt és készételeket is talált. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentett be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Hordókat találtak a Dunában a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. 110 fém hordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten az Üdülősornál. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és fél köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. 3 újabb sebesült szállító járművet vehetett át a Magyar Honvédség, amivel 5 eszközre növekedett a Skorpió flotta, jelentette be a tárca. 2029-ig összesen 11 Skorpiót kaphat a Honvédség. Az új egészségügyi járművek elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba, később pedig az MH további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat. Az Iveco-alvázó Skorpió felépítményű járművek katonai feladatok egészségügyi biztosításában vesznek részt. A több mint 5 méter hosszú, 2 méternél szélesebb eszközök akár 6900 kg-mal terhelhetők. 120 km/órás végsebességre képesek, és nehéz terepviszonyok között is könnyedén használhatók. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti, azonban délután oda is érkezik felhőzet. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelen kedvenc felvételei.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Több élelmiszer ára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztójára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertés húsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint Antonio Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással. Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések aszbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolai igazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-ár szabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetni az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekült ügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés rádiógatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok. Itt van velem Sanyi és Karina is, vagy Karina és Sanyi, egészen pontosan hölgyek az elsőség. Sziasztok!
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
2: Na, hát én is köszöntelek titeket. Mai műsorunkban hoztunk nektek érdekes híreket, lesz bölcsesség, időjárás, horoszkóp, napi érdekesség és színes érdekes hírek, valamint jobbnál jobb zenék. Mindenekelőtt elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott még a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, illetve a többi közösségi platformon is. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, valami számos mobilap által is tudtok minket hallgatni, például a MyOnline rádió által, de írhatok nekünk e-mailt
4: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: És hoztunk nektek névnapköszöntőt is, köszöntjük szeptember 3-án a Hildákat. A Hilda német eredetű név, jelentése pedig harcosnő. Minden Hilda nevű hallgatóknak kívánok nagyon sok boldog névnapot. Egyetlen egy Hildát ismerek. Hát úgy ismerek, hogy beszéltem vele egy párszor, és úgymond nagyon-nagyon távoli ismerősöm. De amúgy más Hildát nem is ismerek, úgyhogy minden
3: Hildának.
2: Nekem
3: a Hildegárd főnővér.
2: De az nem Hilda, az Hildegárd. Az nem mindegy.
3: De né.
4: De abból ered, vagy biztos van köze hozzá.
3: Abból ered, hogy Hildegárd, lehet, hogy németül Hildegárd a Hilda, nem tudom. De nekem csak őt az eszembe a...
4: Hát meg a Gobbi Hilda.
2: Gobbi Hilda. Na tessék. Na, minden Hildának nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, szeptember 3-án sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is indítjuk műsorunkat egy jó zenével, a 4-es Street formáció felvételével indítjuk a műsorunkat, melynek címe, én ezt a dalt nem ismertem tőlük, egészen az augusztus 19-i koncert Tig, a Lenne kedvem című 4-es Street dalt hallgatjuk meg, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, méghozzá Sanyihoz nektek napi bölcsességet. Tartsatok velünk, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet. Nem feltétlenül a nagy események tesznek különlegessé egy napot. Egy jó beszélgetés, egy érdekes gondolat, egy kis figyelmesség, vagy akár néhány nyugodt perc is elég lehet ahhoz, hogy egy átlagos napod emlékezetesebb legyen.

0: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Csak a Hungarom egy ZRT jó voltából már is mondom nektek a legfrissebb információkat és mért adatokat. Először is nagyobb városainkról. Budapesttel kezdünk, fővárosunkban jelenleg a helyzet meteorológiai szempontból az, hogy közepesen felhős az ég és 25 fok van. Debrecenben kissé felhőség mellett 24 fokot mérnek, Győrben 22, Miskolcon közepesen felhős 24, Bécsen 26, még Szegeden közepesen felhőség mellett 25 fokot mérnek. A mai napra 25 és 32 fok közötti napi csúcs várható országszerte. Összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-dél-kelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti, azonban délután oda is érkezik, jó részt magas szintű felhőzet. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26-31 fok között valószínű. Az orvos meteorológiai jelentés szerint pedig a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. Ez jó hír. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára és embertársaira, hisz mindenkit hazavárnak, pedig egy jó zenével megyünk tovább. Már is itt van Solvave és a Közelebb húzlak.

kos. Könnyen belelendülhetsz valamibe, amit már régóta halogatsz. Ne akarj azonban rögtön mindent befejezni, a jó kezdés most fontosabb, mint a gyors eredmény. Pika. Egy váratlan beszélgetés ma új nézőpontot adhat egy régi kérdéshez. Hallgasd meg a másikat akkor is, ha elsőre nem értesz vele egyet. Lehet valami abban, amit mond. Ikrek. Ma sok kisebb feladat találhat meg egyszerre. Ha sorrendet állítasz közöttük, estére sokkal elégedettebb leszel, mintha... Estére sokkal elégedettebb leszel, mintha mindegyikbe egyszerre kezdenél. Rák. Egy közeli ember ma jobban igényelheti a figyelmedet, mint általában. Nem biztos, hogy tanácsra van szüksége, lehet, hogy az is elég. Egyszerűen meghallgatod. Oroszlán. Ma jó alkalom nyílhat arra, hogy megmutasd valamiben a tudásodat. Nem kell túl hangsúlyoznod a sikert, mások nélküled is észre fogják venni. Szűz. Egy apró részlet segíthet megoldani egy nagyobb problémát. Érdemes figyelmesnek maradnod, ne akarj minden körülményt teljesen kontrollálni. Mérleg. Egy kapcsolatban ma tisztában láthatod, mi az, amit érdemes megbeszélni, és mi az, amit jobb elengedni. A béke nem mindig azt jelenti, hogy mindenben egyetértetek. Skorpió. Egy korábbi döntésedről ma visszajelzést kaphat. Nem pontosan azt hallod, amit reméltél, nevet arcnak lehet, hogy csak egy kisebb korrekcióra van szükség. Nyilas. Erősebben vágyhatsz valami szokatlanra, vagy újra, egy spontán program, új hely, vagy érdekes beszélgetés sokkal jobban feltölthet, mint a megszokott rutin. Pak. Egy feladatban ma végre észreveheted az a munkád eredményét. Adj magadnak időt arra is. Hogy örülj neki, mielőtt már is a következő célt keresed. Tízöntő. Egy különös ötletből kifejezetten jó megoldás születhet. Ne azért vesd el, mert mások elsőre furcsának tartják, inkább gondold végig, hogy működhet-e. Halak. Könnyebben ráhangolódhatsz másokra, de ne engedd, hogy mindenki gondját automatikusan magadra vedd. Egy saját idő most neked is sokat adhat.

0: lépéssel közelebb hozzád lépés rádió. Hát kaptunk üzenetet egyben dalkérés. John Gold írja, sziasztok, ma kicsit borongós napra ébredtem, ráadásul kissé álmos is vagyok, ezért kérném Bikini fúj a szél című dalát. Remélhetőleg ez a dal felrász kissé. Köszi, és legyetek mindig ilyen vidámok. Hát addig örülj, még a dal rász fel, nem a 2:20. Bocs, ez rossz poém.
1: Az inkább meg, mint felráz.
0: Az inkább megráz, igen, úgyhogy óvatosan az áramkörökkel. Na, viszont a mai műsorunkban is hoztunk nektek egy kis érdekességet. Ma van a felhőkarcolók napja, tudtátok?
2: Nem.
0: Na, akkor erről hagyd mondjak pár gondolatot így gyorsban. Képzeljétek el, hogy nekem megint elmegy, minden reggel kezd el menni hangom, után visszatér, csak vannak ilyen időszakok. Szóval, ma 2026. szeptember 3-án a felhőkarcolók világnapja van. Szeptember 3-án tartják a World Kiss Scraper Day, vagyis a felhőkarcolók világnapját. A dátum Louis Sullivan építész születésnapjához kapcsolódik, akit a modern felhőkarcoló egyik atyaként tartanak számon. A magas épületek fejlődését elsősorban két találmány tette lehetővé, a biztonságos lift és az acélvázas szerkezet. Na, ami ehhez kapcsolódik, hogy a világ jelenlegi legmagasabb épülete, tudjátok, hogy melyik?
2: Azt tudom, Dubajban van a Burj Khalifa, amit nem fogok helyesen kiejteni, de...
0: Na, ez kérlek szépen valóban jól tört. 828 méter magas és 163 emeletes. Ehhez képest az egyik első modern felhőkarcolónak számító 1885-ben elkészült chicagói Home Insurance Building, nem tudom, helyesen mondom, mindössze 10 emeletes volt. Hát mostani panelek Magyarországon, azok 10 emeletesek általában.
2: Körülbelül, igen.
0: Tehát akkor azok is ilyen mini felhőkarcolóknak mondhatjuk. Felhőt nem karcolók. Hát felhőket az nem karcolja. Amúgy ezt a nevet, hogy felhőkarcoló, ezt kitalálta ki. Gondolom azért felhőkarcoló, mert hogy olyan magas épület,
1: hát, olyan magas.
0: És lentről úgy néz ki, mintha így a felhőkbe túrna a teteje. De amúgy a valóságban nem, tehát ezért nem értem, hogy ezt miért találtak, miért pont felhőkarcoló.
2: Mert karcolja, tehát majdnem jó, ott van, egy... mint ahogy a felhők. Tehát
1: igen, hogy már annyira magasan.
2: Igen, annyira magasom, hogy majdnem ott van.
0: Miért, hát egy... De nincs ott, csak majdnem.
2: Csak majdnem, azért karcoló, mert csak úgy. Aha.
0: Amúgy ezeknek a magas toronyépületeknek,
1: mint... Hogy, olyan, mint egy... kétajtós szekrény, ő se kétajtós szekrény, csak egy ember, aki magas.
0: Igen. Viszont azt akartam mondani, hogy a felhőkarcoló kifejezés helyett van egy másik kifejezés az ilyen nagyon magas épületekre. Csak nem jut eszembe. Nem emlékeztek, vagy nem tudják?
1: Toronyház.
0: Nem. A toronyház az max a 10 vagy 14 emeletesre mondják. De nem.
1: Nem olyan magas. Még.
0: Nem. A felhőkarcolókra van egy másik kifejezés is, és nem jut eszembe. De a kedves hallgatók, segítsetek ki, mi a másik kifejezés, hogyan nevezzük a felhőkarcolókat más néven? Ez egy jó találós kérdés. Valaki
1: de még
0: megfejti.
1: Nem találkoztunk a kvízben sem.
0: Nem, mert igazából ez a közismert neve, de tudom, hogy van egy másik magyar megfelelő is, nem felhőkarcoló, hanem nem fog eszembe jutni. Na mindegy. Vagy én emlékszek rosszul, és lehet, hogy nincs.
1: Na akkor úgy nehéz lehet
2: utána
1: kiszalálni.
2: Nézünk, szerintem lehet, hogy csak álmaidban volt, de utána nézzünk, hogyha zenével segítesz nekünk az időt, megpörgeted, utána nézünk.
0: Utána nézünk mindenféleképpen. Eltűnt egy hatalmas úszósziget, majd 30 kilométerre arrébb újra előkerült. Hopp, itt egy sziget, most ott van.
1: Volt, nincs. és már máshol van.
0: Nézzük a részlet. Igen. Ha egy sziget eltűnik a térképről, általában nem arra számítunk, hogy néhány nappal később egyszerűen máshol bukkon fel. A kanadai British Columbia Williston víztározóján egy hatalmas növényzettel és fákkal, jól halljátok, növényzettel és fákkal borított úszósziget jelent meg, majd nyoma veszett. Most újra megtalálták, méghozzá több mint 18 mérfölddel, vagyis nagyjából 30 kilométerrel korábbi helyétől, írja a Yupi. A különös képződmény mérete megközelíti egy futballpályájét. Nem semmi azért a mérete. Amikor először felbukkant, az interneten még olyan találgatások is megjelentek, hogy a róla készült képek mesterséges intelligenciával készültek. A műhold felvételek azonban igazolták, hogy valódi. A szakértők szerint valószínűleg növényzettel benőtt föld, gyökér és uszadékanyag szakad le a part közeléből a magas vízállás miatt. Azóta a szél és a vízáramlás lassan tovább mozgatta. A hatóságok arra kérik az embereket, ne próbáljanak felmenni rá, mert a képződmény instabil lehet. Kérdezlek titeket, hogy ha a közeletekben megjelenne egy ilyen úszósziget, ami nálunk azért nem valószínű, akkor közelről is megnéznétek, vagy inkább csak jobb lenne messziről elkerülni? Hát én inkább elkerülném messziről, közelről nem nézném meg.
1: Ti? Hát érdekes amúgy, hát mondjuk, hogyha olyantól kéne tartani, nem tudom, hogy hirtelen cunami, vagy valami történik, azt így rázúdul. Sziget egyszer, csak
2: hát figyelj, mivel elég labilis, így biztos, hogy én sem nézném meg közelebbről. Úszó sziget, ami nem ilyen természeti jelenség, a Balaton félkellős közepén, ugye a 120-as táblánál van, tehát onnan lehet ugrálni be a vízbe, ha a Balaton szintje megengedi, tehát a Balatonban vannak ilyen természetes szigetek, amik úszó szigetnek hívják, de nem a természet alkotta, és Csehszlovákia, régi Csehszlovákiában, Beszterce bányán is van egy olyan strand,
1: mai
2: ahol
1: Szlovákia.
2: Van egy ilyen, hát nem úszó sziget, de mondhatjuk annak is, mert egy sziget egy hatalmas nagy tó közepén is, és az nem úszik, az ott marad, de az is nagyon szép látvány. Furák ezek a szigetek, hogy alakultak ki, hogy nem.
1: Ott jártál?
2: Igen, azért emlékszem rá, igen, gyerekkor, mert nagyon-nagyon szeretik, már át lehetett úszni arra a kis szigetre, és olyan jó volt, hogy te hogy úgy megérkeztél arra a kis szigetkére, nem tudom mekkora volt, mert arra már nem emlékszem, most de úgy jó volt.
0: Elárulom neked, Karina, hogy Debrecen mellett, hát régebben volt híres, most már sajnos nagyon el lett hanyagolva, sőt már lassan tó sincs, van egy Vekeri tó nevű hely, ami igazából egy tó, a közepén egy ilyen sziget résszel, ami rendesen ki van építve egyébként, tehát padok vannak, fedett rész, stb. Na most képzeld el azt, egy fahídon lehet átmenni rá, egészen pontosan két fahídon, viszont manapság már tó nincs, vagyis van, csak hogy kiszáradt, vagy van, hogy van benne víz, van, hogy nincs, de az ott van, ott áll, csak el van hanyagolva kicsit sajnos.
1: Igen, de régen ezt így rendszeresen lehetett.
0: Régen egy hatalmas nagy ilyen élmű, vagy ilyen
1: csónakázni lehet.
2: Igen,
0: kajakozni,
2: igen, valami.
0: Igen, tehát sok minden.
1: Oda, közben horgászni is jártak oda.
0: Koncertek, bulik voltak, volt Vekeri Fest.
1: Fesztivál, igen.
0: Hát nagyon jó, benne az erdő közepén.
2: Lehetne használni, ha a karban tartanák, tehát ha mondjuk nincs víz, attól még a kis híd, meg ott a környéke, azért egy pihenőpartnak lehet.
1: Kellemes pihenőhely.
2: Igen, egy kellemes pihenőhely.
0: Lehetne, meg fel lehetne tölteni vízzel is, és akkor lenne benne víz.
2: Hát, majd jön az eső, aztán föltölti.
0: Hát, de ez az, hogy nincs eső se nagyon. Hát nézd már meg, hogy milyen szárazság volt idén nyáron. Hol volt itt eső? Most valamelyik éjszaka volt egy nagy eső. Tényleg, Sanyi, arról te tudsz, vagy végig aludtad?
1: Nem, amikor hátra felébredt, meg amúgy is nyitott ablaknál, de utána
2: be kellett
1: csuknom, mert törgötödik, az fagyam, de fújt a szél,
2: és... hogy mi ez a zaj? Halló, én aludni szeretnék, de hát nem is látszik. Á, hát olyan, mintha nem is esett volna.
0: Na, ennyit az időjárásról. Menjünk tovább egy újabb érdekessége, már eltűnt ez a sziget, és ezt jól kibeszéltük. Pici párkapcsolati hír. 48 éve házas Gloria és Emilio Estefan. És azt írják, a humor szerintük még mindig fontos forrás. Nézzük van a részleteket. Van benne igazság. A show bizniszben néhány hónapos kapcsolatokból is hosszú címlap történetek születnek. Gloria és Emilio Estefan viszont már közel fél évszázada együtt vannak. Gloria és Emilio Estefan szeptember 2-án ünnepelte 48. házasság évfordulóját. A pár 1975-ben ismerkedett meg egy zenélés alkalmával, 1978-ban házasodtak össze, azóta családot és közös zenei birodalmat is építettek. Gloria elmondása szerint első találkozásukkor Emilio harmonikázott, még hozzá olyan rövid nadrágban, hogy az énekesnő elsőre meztelennek hitte. Később egy esküvői zenekarban kezdtek együtt dolgozni, majd romantikus kapcsolat alakult ki közöttük, csak kinyögöm. Gloria állítása szerint már tudta, hogy ez a férfihez fog hozzámenni. Két gyermekük született, zenei karrierjük során pedig folyamatosan együtt dolgoztak. Egy korábbi interjúban Gloria szerint hosszú kapcsolatuk egyik titka az is, hogy Emilio minden egyes nap megnevetteti, írja a People. Kérdezlek titeket, hogy hosszú távon szerintetek fontosabb a közös értékrend, a jó kommunikáció, vagy az, hogy két ember évtizedek után is képes legyen együtt nevetni? Szerintem mindez együtt fontos. Tehát az, hogy meg tudom a páromat nevettetni, meg ő meg tud engem nevettetni, ez nagyon fontos. És azon felül persze fontos a kommunikáció, meg a közös értékek, tehát ezt nem lehet szétválasztani.
2: Szerintem is egy csomagban érdemes ezt kapni és adni, mert egyik nem létezik a másik nélkül. Tehát ha egyfele megyünk az életben, egy irányban dolgozunk, egy dolgot szeretünk, persze vannak biztos ellentétek ott is, de a főbb dolgokban egyetértenek, akkor ez a 48 év titka.
1: Igen, tehát az így unblock azért tényleg jobban néz ki. Meg így együtt értendő, és így jó.
2: Igen. De szerencséjük van, tehát azért 48 év nagyon sok idő, úgyhogy nagyon hát egymásra találtam.
1: Nem engedtek a 48-ból. Az
2: nem, meg a 28-ból sem.
0: Meg a 41-ből sem. Na, viszont ha már itt tartunk, akkor jöjjön a Konga című Gloria Estefan dalt, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, tartsatok velünk.

0: van még szűk 5 percünk 11 óraig, így hogy még egy érdekességet gyorsan megosztunk veletek, méghozzá True Crime rajongó tartóztattak le, mert állítólag a valódi esküdteket filmezte. Van, aki otthonról nézi a bűnügyi dokumentumfilmeket, más viszont annyira beleéli magát a valódi ügyekbe, hogy még végül maga is büntetőeljárás szereplője lesz. Egy 56 éves Massachusetts-i nőt azzal vádolnak, hogy mobiltelefonjával felvételeket készített egy nagy érdeklődésnek körbendő büntető per esküdtjeiről. Dawn Light ártatlannak vallotta magát, ügyvéde szerint félreértés történt, írja a People. Light állítólag egy lezárt vagy korlátozott területen várakozott a bíróság közelében. Azt mondta, eredetileg a vádlottat szerette volna látni és lefényképezni. A rendőrök azonban videót találtak a telefonján az épületből távozó esküdtekről. A felvétel állítólag a törölt fájlok között szerepelt. A nő korábban más nagy nyilvánosságot kapó büntetőpereket is személyesen követett, magát pedig True Crime rajongónak nevezte. Súlyos esküdbefolyásolással kapcsolatos váddal néz szembe, miközben tagadja, hogy bárkit meg akart volna félemlíteni. Kérdezlek titeket, miért lehet annyira erős a valódi bűnügyek iránt? Kíváncsiság, hogy egyesek már a saját határaikat is elveszítik közben.
1: Nagyon kevés bűnügyi könyvet olvasott el, pedig a repertoár az nagyon széles, tehát javasolnám neki inkább a bűnügyi könyvek elolvasását.
0: Várjál, de ő való, tehát a true crime, azt tudod, mit jelent, Karina?
1: Nem.
0: Elmondom igaz, neked, tartalomkészítők, akik kifejezetten bűnügyi tartalmakat dolgoznak föl, és ahhoz készítenek tartalmakat, videókat. Hát tehát okay, elsősorban ő csak valós bűnügyekkel foglalkozó tartalomkészítőket, illetve azon tartalmakat, azon bűnesetekkel foglalkozó tartalmakat hívják így. És
1: csak hát annak is van egy határa, hogy mit lehet ebben megjelenteni, és mit nem, de a bűnügyi könyvek olvasását még mindig jobban javasolnám, hogy most ilyen bűnügyi tartalmakat, tehát ez van egy
0: de határa. De attól nem csinál videót, meg is, nem valós és hiteles minden esetben.
1: Le és mit nem, tehát azért ennek is van egy határa, hogy mit szabad és mit
0: az helyzet, hogy ez egy nagyon keskeny mesdje, mert aki ilyen
1: hát,
0: foglalkozik,
1: pontosan, nem
0: annak az a célja, ilyen, hogy minél jobban bemutassa az adott bűnügyet, és neki nyilván célja, hogy minden jobb videót készítsen. Magyarországon is vannak ilyen tartalomkészítők, én nem egyet ismerek és követek, mert amúgy engem is érdekelnek az ilyen tartalmak érdekesség szempontjából.
1: Én is szoktam olvasni, de igazából mivel olvasom, nagyon sokat olvastam én is különböző ügyekkel kapcsolatban, de
0: ajánlom neked,
1: olyan dolgokat elhallgatnak, amik nem publikusak, és a törvény védi őket, tehát
0: ajánlom egyébként neked érdekesség szempontjából, és ezt majd adáson kívül egy pár ilyen YouTube-on elérhető tartalomkészítőt, nagyon jó anyagokat raknak.
1: Fogtam hallgatni én is őket.
0: Úgyhogy röviden, tömören ezzel kapcsolatban ennyit akartam így hozzáenni, és szerintem csak azért történt ez, mert túlságosan hiteles és túlságosan, hát hogy is mondjam, valós infókat és videókat akarnak közé tenni, és hát néha átcsúsznak egy bizonyos határon. Tehát azért egy kicsit óvatosabb, akkor nem történik ilyen probléma. Szerintem. Ez csak az én privát véleményem. Viszont 11 óra jönnek a hírek, aztán pedig a következő órában jövünk. Visszatartsatok velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
12: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: egy lépésre közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá azzal megyünk tovább, hogy betörőt jelentettek a házban. Egy vad hiúz várta a rendőröket az emeleten. Hú, hát eléggé kellemetlen meglepetés. De betörő se kellemes. A rendőrök betörőhöz indultak egy washingtoni házhoz. Csak arra nem számítottak, hogy a gyanúsított négy lábon várja majd őket. Egy Fürklandben élő lakó hangos zajokra lett figyelmes a házában, ezért azt hitte, betörő jutott be. A kiérkező rendőrök az emeleti lépcső tetején azonban egy vad boxted, vagyis vörös hiúz találtak. A rendőrök nem próbálták közvetlenül megközelíteni az állatot, hanem drónnal figyelték mozgását a házon belül. A drón segítségével sikerült egy üres szobába terelni, ahol megvárták a vadállatmentőket. A hiúzt elkábították, majd egy közeli vadonban engedték szabadon. A rendőrség szerint valószínűleg egy fáról ugrott be egy nyitott ablakon keresztül. Elképzelhető, hogy a ház macskáját üldözte, akit később szerencsére sértetlenül találtak meg, írja a Jupi. Kérdezlek titeket, hogy ti mit ijednétek meg jobban? Attól, hogy valódi betörő van a házban, vagy attól, hogy egy vadállattal találkoztok a lépcső tetején? Hát én egyikkel se szeretnék találkozni, de egy vadállattól jobban megijednék, hogy meglepődnék. Bár az a helyzet, hogy nálam vadállat azért nehéz, mert ha csak az udvarra egy egérbe jön, a kutyám ugatja, tehát hogy ide aztán nem teszi be a lábát semmilyen állat.
1: Hát igen, úgy azért nehéz lenne.
2: Se ember, mert azt is azért jelzi. Tehát...
0: Hát az is viszonylag hamar lebukna az ember, mire eljutna ide hátra hozzám, már itt lennének a rendőrök.
2: Nem tudom, én mind a kettőtől megijednék, én nem szerettem se az élő, se a négylábú, se a kétlábú.
0: Egy kis aranyos hiúz, egy cica-mica.
2: Nem, én nem szeretnék egyikkel sem találkozni, mert mindegyiknek megvan a veszélye. Az élő betörőnek azt, hogy oda kell adjam az összes értékem, mert épp valami fegyver van nálam, mert épp szeretne birtokon belül maradni, úgyhogy azt azért nem szeretném. A másik pedig az, hogy a vadállat, hát most szegény.
0: Most várja, van egy kérdésem. Ha betör hozzám valaki, és elkezdi kirabolni házat, és én rátalálok, és hátulról leütöm, akkor én tettes vagyok?
2: Hát ez attól függ, mert hogyha szegény, hát végig nem, mert megakadályozod.
1: Onnantól ér ugye a jogos
2: védelem onnantól. Ha nem beszélsz, és sikerül.
1: Hát igen, valahol a jogos.
2: Hát le nem lőheted, mert az tény is való, meg, de szerintem leütheted, mert akkor mégis te, hát nem tudom, mert
1: önvédelmet gyakorolsz, de már... igaz, hogy ő nem támadott.
2: Igen, tehát mai világban igaz, mert mai világban a betörő érdekeit is védik, hát tehát fene se tudja, hogy...
0: Pont ezért kérdezem, most a betör valaki a saját házam, és én hátulról leütöm, és mondjuk elájul, és közben kérnek a rendőrök, akkor most ki a bűnös? Én leütöttem tény, tehát ártottam neki, hatástalanítottam, olyan szempontból meg nem öltem, már vannak olyan ütések, hogy állítólag a kertben is halca úgy találod az illető.
1: Hát lehet.
0: De akkor az jogos példa. Önvédelemnek minősül, főleg, hogyha hát mondjuk ne, a kezében hát találják az aranyláncomot, ami nincs.
2: Saját értékeidet védett, tehát valahol igen, nem támadott meg téged, de az értékeidet szerette volna elvinni, tehát illetékszelenül tartózkodott. Szerintem nyugodtan fejbe pólinthatod.
0: Vagy tudod, jön a betörő, hátulról én meg betanítom a kutyámat, hogy na, de me fogd meg.
2: Nem rossz. Visszatartod addig, míg megjönnek a rendőrök, igen.
1: Igényből Rex felügyelőt csinál.
0: Tudod, multifunkcionális kutya. Hát azt tudom, hogy nekem a Maci kutyám, ő megvédett volna, azt tudom. Mert birkóztunk játékban unoköcsémmel, és ő akart volna támadni, ha nem szólok rá azonnal. Tehát, hogy ura, azt igen, tudom, hogy benne megvolt az az önvédelem. Nem bántott alapvetően, nem támad, de amikor nem értette első alkalommal, akkor így akart volna.
1: Hát igen, mi van? Hát
0: most... Igen, úgy nem értette, és bekapcsolta az ösztöne, hogy hát itt baj van. De belőle mondjuk kinéztem azt, hogy nem tudom, mennyire, ő egy kicsit jámborabb lelkű, nem tudom.
2: A fene se tudja. Szerintem, ha nagyon veszélyes lenne a helyzet, szerintem visszakapcsolna a kutya kapcsoló. Tehát
1: azért, igen, azt azért megérezni.
2: Olyan veszélyben lennél, nem állna úgy, mint a bálám szamara.
0: Nem tudom. Azért nem próbáljuk ezt a szituációt.
2: Isten mes, tehát nem, nincs illusztráció.
0: Macirá se próbáltam, ki egyszerűen játszottunk, azt szó szerint így emelt a első két mancsát, és látszott rajta, hogy kezdett vicsorítani, és rászóltam, hogy nem, tehát nyugodtan pihenjél, csak játszunk. És akkor visszahűkölt, gyorsan visszafeküdt. Észbe kapott, hogy ez játék, nem... De amúgy ő sem, sosem, tehát, hogy nem próbáltam ki ezt a szitút, szájöncsére nem volt
2: próbáljuk ki.
0: Nem.
1: Jaj, azt hallottátok, hogy betörésrablás rendőrség, hogy most az új hír, hogy egyszerűleg most a rendőrök a születésnapjukon kapnak majd egy szabad napot.
0: Igen, azt én is hallottam, igen. Egy szabadságnap jár azért a születésnapjuk.
1: Óriás.
2: Nagyon jó.
0: Nekünk ilyen vezetjük be ezt a izét?
1: Valami pici.
2: Ja, a szülinapó jár.
0: Igen, az egyesület elnök asszonyának jelezzük már, hogy mindenkinek, amikor szülinapja van, akkor egy nap munkaszünet. Az adott illetőnek.
2: Ó, nagyon jó. Nekem pont most munkaszüneti napra esik a születésnapom, vasárnapra, úgyhogy
1: már... Ja, hát igen, most nekem is az a szívás, hogy a következő vasárnapra fog még esni.
2: Na látod, úgyhogy akkor mi már ki vagyunk pipálva, nekünk már így megvagyunk.
0: Nektek már nem lesz.
1: Hát a többieknél.
0: Hát tényleg, akkor nem ilyen. Mondjuk a rendőrök vasárnap is teljesítenek szolgálatot.
2: Ők tehát... igen, ők.
1: Hát igen.
0: Végül is náluk ez jogos. Jó,
1: mondjuk lehet, hogy valakinek pont úgy esik a szülnap, hogy amúgy nem is lenne szolgálatban. Meg...
0: Hát az is lehet. Viszont most menjünk zenénk egy picit, aztán jövünk vissza.

0: Egy lépéssel közel hozzád lépés rádió, és egy újabb érdekességgel megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy több mint 10 méter tévedhetett a GPS egy napvihar miatt.
1: Ezek a viharok?
0: A GPS-nél néhány méteres tévedés még bosszantó lehet, de az önvezető autóról vagy precíziós mezőgazdasági gépről beszélünk, 10 méter már egészen más történet. Kutatók a 2025. novemberében bekövetkezett nagy napvihar adatait elemezve azt találták, hogy az Egyesült Államok egyes területén a GPS hely meghatározás hibája meghaladta 10 métert. Ilyen kiterjedt, parttól partig tartó légköri zavart nem figyeltek meg ilyen formában, írja Silent Alert. A napból érkező töltött részecskék a Föld mágneses terével és ionoszférájával kölcsönhatásban lépve megváltoztatták azt a közeget, amelyen a műholdok jelei keresztül haladnak. Ez olyan, mintha egy hullámos üvegen keresztül próbálnánk pontosan meghatározni egy tárgy helyét. A látványos sarki fények ugyanennek a napviharnak a szebb oldalát jelentették, miközben a technológiai rendszerek komoly zavart tapasztaltak. A kutatók szerint a jelenség különösen fontos az önvezető járművek és a centiméteres pontosságot használó mezőgazdasági rendszerek miatt. Az eredmények segíthetnek pontosabb űridőjárási előrejelzéseket készít, vagy előrejelzések készítésében. Kérdezlek titeket, hogy mennyire merünk majd rábízni mindent az automatizált technológiára, ha egy több millió kilométerről érkező nagy napkitörés hirtelen pontatlanná teheti. Hát azt hagyd tegyem hozzá, hogy a Föld elektromos hálózata és műholdrendszere egy pillanat alatt tönkre mehet, ha egy olyan napkitörés és napvihar jön létre, ami tönkre tenne az egész Föld elektromos hálózatát. Tehát akkor elfelejthetnénk az internetet, meg az elektromosságot, mindent vissza kell állítani mondjuk fa alapú dologra, és mondjuk a fatüzelésűek azok előnybe lennének, de alapvetően sajnos a természeti katasztrófák mindig voltak, vannak és lesznek, úgyhogy nem kizárt, hogy például volt már ilyen fejlett, vagy még fejlettebb világ ezen a bolygón a múltban több ezer évvel ezelőtt, csak mondjuk hasonló természeti jelenség tönkretette. Nem tudhatjuk.
2: Igen.
1: Hát az energia és különböző napkollektorok és energiával működő dolog, és minden erre az automatizálásra van rátolva. Vannak ennek veszélyei is. Én biztos, hogy nem bíznék meg egy, alapból egy önjáró autóba sem ülnék bele.
0: És simán. Hát
1: bárki bármit mond, nem.
0: Tehát nagyon remélem, hogy 10-20 éven belül lehet saját önjáró autón, beleülök is, megadom neki, hova menjek, és mindent megcsinálni.
1: Hát de basszus, Robi, a GPS is téved. Hát a hülyeségeket ír néha, hogy
0: nem érdekel, hogyha ezt meg tudják olyan pontosan csinálni, én leszek az egyik első, aki szíves, örömes.
1: Megyek inkább gyalog, nem. Jó, mert azt szeretem a robot porszívó.
0: De van egy előnye, most egy ilyen autó, amiben belülök, mondjuk előtt egy embert, és balesetet szenved, akkor ki a felelős?
1: Aki kitalálta ezt a marhaságot,
0: hát, Karina, nem, mert az autókat is vezeti. Hát ott se az autó felelős azért, mert mondjuk a vezetője rosszul kormányozott. Tehát, hogy attól nem a technikát nem vonhatott felelősségre.
1: Hát aki a technikát kitalálta, azt igen.
0: Hát de azt az sem tudott felelősségre vonni, mert az túl nagy falat. Hát soha nem fogják felelősségre vonni. Tehát, hogy itt az aktuális helyzetben...
1: Valaki biztos, hogy felelős, Robi. Tehát nem lehet az, hogy felelőtlenül itt mindenféle önjáró cuccok rohangálnak egész a földkereket.
0: Én nem azt mondtam, hogy rohangálnak. Ezek az önjáró taxik például az USA-ban, meg vannak Európa nagyvárosaiban is terjednek már ilyen önjáró taxik. Ezek max 30-40 km per órán át többen nem mennek. Átlagban 20 km-rel pont azért, hogy elkerüljék a lehető legtöbb balesetet. Tény, külön úgymond inkább buszsávokon, meg külön erre kijelölt helyeken közlekednek, mert nem is tudnak mindenhol közlekedni forgalomba, de megvan ennek a megfelelő úgymond technikája. Tehát, hogy alapvetően én ezt el tudom képzelni, hogy lesz ilyen, és én biztos, hogy kihasználnám, hogyha lenne ilyen. Gondolj bele, hogy vakvezető kutyám mellett lenne egy vakvezető autóm, és akkor mondjuk gondolok egyet, fel akarok menni Pestre hozzátok, akkor nem kell vonatra várni, nem kell semmi, belülök a kis autómba, megadom a címet, és mit tudom én. 3 óra, 4 óra szomó ott vagyok.
1: Hát vonattal is 3 óra, 24 óra alatt itt vagy.
0: Igen, csak nem... annyi, hogy itt én mondom meg, hogy mikor indulok, saját autómba, bármikor beülök, átmehetek ide-óra. Nyilván elsősorban amúgy ezt először, hogyha ez létre is jön, inkább egy adott városon belül, vagy városokon belül lehetne alkalmazni. Tehát nem gondolnám, hogy itt ilyen országot átszelő mesterséges intelligencia felszerelt gépek, annyit még én is, lehet, hogy majd 50-100 év múlva lesz ilyen, de most nem tudom elképzelni, de mondjuk így városon belül például tök buli lenne, hogy akkor megyek oda, ahova, amikor én akarok, nem kell várni a buszra, a vonatra, a villamosra, hanem beülök és megyek.
1: Hát oké, na de ez olyan strukturális fejlesztés kell az utakon, hogy ezt azért nem hiszem, hogy az elmúlt vagy elkövetkezendő 50-50
0: meglátjuk, lehet, hogy egyáltalán elsőként nem Magyarországon lesz ilyen, sőt már nem, ugye hát Amerikában az USA-ban van ilyen, hát már létezik ilyen.
1: Persze.
0: De idővel eljön hozzánk is ide, el fog jönni.
1: Remélem, én azt már nem érem meg. Hát én
0: szerintem meg még bőven megfogod.
1: Vagyok ez az elektromos hibrid autók, és akkor a hallásom azért nem egy denevéré. Tehát állsz egy kereszteződést, és jön valamilyen kis fuballatka. Hát én hát én szörnyű. Tehát valami hang, brümmök, ketyeg, cirifel.
0: Na most kaptok. Az más, amiről megörlő, te beszélsz.
1: Megörlök.
0: Erre azt mondta nekem a kutyakiképző, mert azt mondtam neki, hogy az elektromos autókat, hogyha nem gyorsan megy, nem lehet hallani. Mert hogyha egy nagyobb tempóban megy, akkor suhan az is, és azt
3: igen,
0: hallod.
3: Igen, azért hallod.
0: Viszont hogyha ilyen nagyon lehet. Lassan gurul, vagy mit tudom én, egy kereszteződésen, egy városon belül lassan megy, akkor nem is hallod. Nagyon, és erre mondta a kutyakiképző nekem, hogy hát szóljak a felsővezetőknek, hogy rakjanak rá pityegőket, hogy a vaki saj, hogy jön az
3: ja.
1: Nem, hát alapból nem is engedik, hogy van egy kis alapzaj.
3: De azt meg lehet csinálni, hogy beletelteni, úgyhogy legyen egy kis zaj azért.
1: Nem, hát figyelj, egy kereszteződésben, mikor elmegy egy busz, elmegy egy kamion, elmegy 3 fölfüggő autó jön, te dúrogos, szerinted hol hallod meg?
0: Akkor nem hallod.
3: Igen, hát azok elnyomják.
1: Szörnyű. Ez, örülök neki, hogy elektromosság van, örülök neki.
3: Belülről egy picit hallod.
1: Nagyon jó autók, ezek a Teslák annyira nem mert rohadt kényelmetlen, de mindegy, nagyon cukik, nagyon édesek, a félhibridek is sok, csak kicsit lennének zajosabbak, ha napörülnék.
0: Na ezért én nem támogatom az elektromos autókat, akkor és inkább a hibrid autókat támogatom, mert azoknak van rendes motorhangja, és azért bizonyos dolgokhoz meg az elektronika azért azt gondolom már elengedhetetlen. Menjünk egy picit zenénk, aztán jövünk vissza.

0: annyi.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá egy lépés rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá egy emberi történettel. Egy haldokló kóborkutya segített megtalálni a nő sosem látott testvérét. Ó, Istenem, de romantikus sztori, nézzük a részleteket. Egy beteg kiskutya mindössze 2 hetet töltött egy nő életében, mégis olyan ajándékot hagyott maga után, amely egy egész család történetét megváltoztatta. Summer Crazier, vagy Frazier, bocsánat, georgiai méhész befogadott egy súlyosan beteg kóbor máltai kutyát, amely 2 héttel később sajnos limfómában elpusztult. A kutyáról készített TikTok videói azonban eljutottak egy nőhöz, aki felismerte Summerben azt a féltestvért, akivel korábban soha nem találkozott, írja People. A Drew Henlek elnevezett kutya egyszerűen besétált Summer garázsába, majd összeesett a lába előtt. A nő állatorvoshoz vitte és gondozni kezdte, ám kiderült, hogy előre haladott limfómája van. Drew mindössze 14 nappal később a nő karjaiban halt meg. Szegény kis kutya. A nő TikTokon dokumentálta történetét, az egyik videót pedig véletlenül meglátta egy olyan nő, aki azonnal felismerte benne saját féltestvérét. Kiderült, hogy mindössze körülbelül 20 mérföldre élnek egymástól. Summer nem csak testvérét találta meg, hanem őt, 5 korábban ismeretlen unokógot és unokaöst. Kérdezlek titeket, hogy hisztek abban, hogy néha egy elsőre szomorú vagy értelmetlennek tűnő esemény később teljesen váratlan módon valami jót is elindíthat? Igen. Ezt azt gondolom, hogy előfordulhat, és van ilyen is, ez is erre egy nagyon jó példa.
2: Lehet ilyen, persze.
0: Szerintem az a kutya nem véletlen ment oda, tehát a kutyáknak szerintem van egy ilyen 6., 7., 8. érzékük, hogy olyan emberhez mennek oda, ha bajban vannak, akikben valahogy bíznak, vagy biztosak abban, hogy segíteni fognak rajta, mert hát nem mindenki szeret az állatokat, és nem mindenki lenne mondjuk erre hajlandó, de valahogy a kutyák szerintem megérzik, és ebben, hogy kapott egy esélyt arra, hogy megtalálja azokat a családtagokat, akik eddig nem vettek részt az életében, mert féltestvérek voltak, nem is tudtak. Lehet, hogy tudtak egymásról, de nem találkoztak. Ez egy bónusz. Tehát az állatok nagyon sok mindent össze tudnak hozni úgy, hogy akarattanul is. Tehát családokat, embereket ki tudnak békíteni, sok szeretetet és boldogságot és örömöt tudnak hozni.
1: Na, viszont menjünk tovább egy újabb híre. Mennyi ostoba ember van, zárójel bezárva. Képzeljétek el, férfiak borotválják le a szempillájukat, hogy férfiasabbnak tűnjenek. Olyan ezeknek elment az eszük. Nézzük a részleteket. Amikor már azt hinnénk, hogy az internetes szépségtrendeknél mindent láttunk, valaki elővesz egy borotvát és kijelenti, hogy a szempilla nem elég férfias. A közösségi médiában olyan videók terjednek, amelyekre a férfiak leborotválják vagy levágják a szempillájukat, mert szerintük így férfiasabb lesz a megjelenésük. Egy TikTok videó több mint 36 millió megtekintést gyűjtött, miközben szemészeti szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a trend egészségi kockázatokat jelent. A szempillák nem pusztán esztétikai célt szolgálnak. Segítenek megakadályozni, hogy por, izzadság és más szennyeződések kerüljenek a szembe, valamint fontos szerepük van az úgymond pislogási reflex kiváltásában is. A szem környékén használt olló vagy borotva ráadásul közvetlen sérülést is okozhat. A szakértők szerint a levágott szempilla idővel visszanőhet, ez azonban hónapokig tarthat. A trend a közösségi médiában terjed úgynevezett loose maxing, vagyis a külső minél szélsőségesebb átalakítását célzó mozgalmak egyik újabb példája, írja Ludbible. Kérdezlek titeket, hogy miért lehet egy internetes trend olyan erős, hogy valaki még egy természetes védelmi funkcióval rendelkező testrészét is megváltoztatja miatta. Viszont mielőtt válaszoltok, hogy lehet valaki ennyire ostoba? Volt egy időszak, körülbelül egy évvel ezelőtt olvastuk az interneten, terjedt egy trend a TikTokon, hogy fiatal lányok elkezd, tudjátok, lányoknak is vannak ilyen egy-két pejhedző szál az arcon, egy ilyen nagyon, fel se tűnik. És fiatal lányok elkezdik ezt a kis nagyon pici szört leborotválni, mert hogy attól szebb lesz az arcuk. És komolyan ezek a lányok is nem tudják azt, és beszéltek kozmetikusok, hogy az a ször ugyanúgy meg fog nekik erősödni, mint nekünk pasiknak, ha borotválják, és nálunk ráadásul nem is feltűnő, és hogy ettől szebb lesz az arcuk, hogy lehetnek ennyire ostobák, és ezek a férfiak is, hogy levágják a szempillájukat, nem normálisak. Tehát egyszerűen én ezzel nem tudok egyetérteni, és felháborodva csak ennyit tudok mondani, ostobák.
2: Igen, tehát most ezeknek, ennek a követése iszonyat, hogy valakiben milyen erős tud lenni tényleg, tehát én biztos, hogy nem követnék ilyeneket.
1: Nem. Az más, hogy valaki szörteleníti az intim részét, a hónalján, az más. Az
2: igen, a szemöldököm is zavar.
1: Ha hosszú bele... szemöldököt kiszoktam én is szedetni, a hosszú szemöldök szálai, mert az más, az egy trend, levágatod a hajadat, stb. De az, hogy ilyen hülyeségeket csinálnak lányok, meg fiúk, hát fejem fogom. Karina meg sem mer szólalni. Hát
2: meg most már sok lány is, ugye, vagy meg nő, ugye, hogy mindent is borotvál, haját is rövidre.
0: Hát pedig várom a megfelelő alkalmat.
2: Semmi. Igen, jöhet.
1: De mondjuk a hajba szerintem nőnél szép a hosszú haj.
2: Hát igen, csak van, akinek nincs kedve ezzel így.
0: Hát figyelj, a természetes védekező rész, szóval kezdjük előről, szóval a természetes védekezése a szervezetnek, azt nem szabad leborotválni. Az arcszőrzet a nőknél, a babahaj, a lábszőrzet, a kézen való szőrök, kis fejecskék. Tehát ez pont azért van, hogy megvédjük.
1: Jó, mondjuk azért
0: a
1: nőknél is.
0: A hidegtől, az, hogy télen mondjuk az lányok nem borotválják le a lábukat, mert mit tudom én, csak akkor, ha mennek olyan helyre, az saját szervezetünk védekezése. Hát én a természetességre adom, nincs semmit, levágunk, nagyon ritkán borotválunk, talán inkább gyantával, az sokkal egyszerűbb, de csak azokat a helyeket és helyszíneket, ami egy normál női imidzshez belefér, de ez a sok hülyeség unatkoznak.
2: Hát igen, valószínűleg azért, hanem ez így.
0: Tehát most olyan dolgokat találnak meg, hogy unalmukban nem tudnak mit csinálni.
1: Igen.
0: Inkább végeznének el egy tanfolyamot, mondjuk egy fodrász vagy kozmetikus tanfolyamot, és rögtön rájönnek arra, hogy hoppá, hát ez nagyon nagy hülyeség, amit én csinálnak.
1: Mert... Igen. A kérdéssel kapcsolatban meg csak annyit akarok reagálni rá, hogy miért lehet egy trend olyan erős, csak egyszerűen azért, mert az emberek butasága egyszerűen határtalan, és ezért tesznek ilyen dolgokat.
0: Viszont ezért menjünk... Nem TikTokom.
1: Igen.
0: Nem is lesz.
1: De azt lehet okosan is használni. Viszont menjünk tovább, még egy gyors, van pár percünk, egy extrém rekordról beszámolok nektek. 24 óra alatt több mint 822 tonnát emelt fel, jól halljátok.
0: Atyavilág.
2: Szép.
1: Nézzük a részleteket. A riói megváltó Krisztus szobor nagyjából 635 ezer kilogrammot nyom. Egy brit férfi ennél is nagyobb összsúlyt emelt fel egyedül egy nap alatt.
0: targoncával, vagy...
1: Várjál, nézzük. A 32 éves brit személyedző Daniel Mulligan új Guinness rekordot állított fel, 24 óra alatt összesen 822,242 kilogrammot húzott fel deadliftben. Ehhez 11.749 ismétlést hajtott végre, vagyis átlagosan körülbelül 8-at percenként.
0: Tehát akkor nem egyszerre csinálta, hanem külön-külön.
1: Aha. Na, de várjál, hallgass végig a történetet. Daniel 5 hónapon keresztül készült a különleges kihívásra. A rekord során hólyagos kezekkel, amin én nem csodálkozom, és egy kisebb sérvel is meg kellett küzdenie. Korábbi rekordja 580.220 kg volt, úgyhogy ez több mint 240.000 tonnával, vagy 240 tonnával sikerült túl lépni, illetve túlszárnyalni. A kihívásnak azonban nem pusztán sportértéke volt, egyik barátjánál daganatos betegséget diagnosztizáltak, ezért Daniel adománygyűjtést is szervezett. A 24 órás emeléssel több mint 7000 pontot gyűjtött a Macmillan Cancer Support számára, írja a Guinness World Records. Na hát, egy ilyen extrém teljesítménynél szerintetek előbb mondja fel a szolgálatot a test, vagy inkább az ember fejében dől el, hogy meddig képes tovább menni? Ez egy jó kérdés. Röviden
0: válaszolok. Hát az ember fejében dől el, hogy ki az a holond, aki ennyit fölemel, mert ennek azért olyan egészségügyi kockázata is lehetnek, hát hogy azért ez nem
1: vagyok normális. Kapott sérvet,
0: ezek az emberek elképzelhetően erre felkészítik magukat, de hát szép dolog gyűjteni, de én mondjuk a végletekig nem mennék el, hogy az egészségem károsodik. Tehát agyban dől el, hogy meddig mész el, szerintem a test meg az agy működteti, tehát agyban.
1: Viszont műsorunk végéhez értünk. Bocsi, Sanyi, nincs idő már többre. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Ennyi fért a mai lépés délelőttben. Legyetek jók, sziasztok!
2: Sziasztok, jönnek a hírek.
0: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a független közmédia testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős Országgyűlési Bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
4: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több élelmiszer ára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertés húsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitel kerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint Antonio Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Mi? Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések azbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az azbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az azbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az azbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetni az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekült ügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis... ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős Országgyűlési Bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot és nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozóőr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények. Soha sem.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ, Jason Derulo, hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. This is not even like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező elhelyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező elhelyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
8: Valaki elrontott, valaki fél...
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
7: Csak magyar kedvencekkel.
4: Kellemesen szép estét kívánunk minden Lépés Rádiógatónak, a mikrofonnál Robit hajtjátok, remélem a vétel tökéletes és jól hallható vagyok. Hoztam nektek azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján áll össze hétről hétre, úgyhogy csapjunk is bele és nézzük meg, hogyan alakult a Lépés Magyar Top 20 a múlt héthez képest, de azt még hagyd mondjam el, hogy ezen a héten, illetve ma is lesznek újdonságajánló robotok, minden órában egy, illetve régi toplistás slágereket is hoztam nektek. Nézzük akkor, hogyan alakult a lista. Múlt héten a 17. volt Geszti és a Ne feküdj le soha ragad című dala. Ezen a héten egy helyet rontva 18. helyre csúszott vissza. Előtte viszont meghallgatjuk majd a 19. helyről a múlt héten 18. Diaz és Menta idegen című felvételüket, míg a 20. helyre csúszott vissza a 19-ről, a múlt héten debütált Dr. Béres és Herceg közöse a Zambó Jimmy Mit akarsz a boldogságtól 2026-os Jimmy másképp felvétele, ezzel indítjuk a Lépés Magyar Top 20-at, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

egyél lépések közelebb hozzád, és már is megyünk tovább egy újdonsággal, méghozzá ajánlom figyelmetekbe a Deep Unit című formációt, a Végtelen út című dalukat, ami nemrég jelent meg. A Deep Unit Végtelen út című újdonsága egy modern, érzelmes deep house dal, amely a belső erőről, az önmagunkhoz való hűségről, valamint az élet kihívásaival való szembenézésről szól. A felvétel azt az érzést ragadja meg, amikor világ körülöttünk megváltozik, az élet újra és újra próbára tesz, mégis képesek vagyunk megőrizni önmagunkat és tovább haladni a saját utunkon. A végtelen út üzenete a kitartás és a pozitív gondolkodás. Történjék bármi, maradj önmagad, bízz a benned rejlő erőben, és ne engedd, hogy bárki megtörjön. Zeneileg a szerzemény egy modern, elektronikus hangzási világot ötvöz érzelmes, atmoszferikus elemekkel, így egy letisztult, hangulatos és könnyen befogadható felvétel született. A végtelen út könnyen befogadható felvétel született. A végtelen út azokhoz,

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A 18.
1: És akkor ne fekedjünk le soha haraggal. Az nagyon rossz dolog.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: És akkor adj helyet magad mellett, bikini,

0: csak magyar kedvencekkel.
1: Bikini agy helyett magad mellett, ez szólt itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-on, most pedig megyünk tovább már is a 15., 16. és 17. helyezettel listánkon. Méghozzá ezen a héten a Lépés Magyar Top 20-ban a 15. helyre lépett előre a múlt héten 20. helyen debütáló Simó Anna Mária, Miért ne? Című felvételével. 16. helyre csúszott vissza 7-ről Gájer Bálint Szabadon élek című felvételével, míg a 17. lett a múlt héten még 10. szereplő Unique és a Kilincs egy szép világban. Már is ezzel folytatjuk a Lépés Magyar Top 20-at.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és megyünk is tovább a 12., 13. és 14. helyezettjével Simó Anna Mária dala után. Ezen a héten listánkon a 12. helyre csúszott, illetve bocsánat, lépett előre a 14-ről Dash és Young Fly közöse a Kis Kece. 13. lett a múlt héten 8. Gudics Máté és az Égetem. 8., jól emlékszem? Nem, 9. én kérek kérdezést. Szóval, 13. Gudics Máté a múlt héten a 9. volt, és ezen a héten a 14. pedig a TNT és az Ugye itt alszol, mely a 13. volt, és egy helyet rontott a múlt héthez képest, úgyhogy jöjjenek ezen dalok, illetve egy régi toplistás lágert is meghallgatunk a múltból.

0: Egy újabb toplistás magyar dal a múltból, itt a Lépés Topófban.
1: Ha itt lennél velem, ez már a Republik,

0: magyar kedvencekkel.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, és elérkeztünk az első óra első jegyzetjéhez, kedves hallgatóink. Az első óra number one-ja, azaz a 11. ezen a héten listánkon nem lett más, mint a No Sugar és a Blokkolná című daluk, mely a múlt héten a 16. helyen debütált, ezen a héten pedig a 11. lett. Ezzel a dallal zárjuk ezt az órát. Ne felejtjétek, a műsorunkat követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon jövő csütörtök délutánig, úgyhogy tessék a lehetőséggel élni, de most nem, majd csak 20 óra után, amikor kikerül a friss lista. Most viszont akkor jöjjön a 11. No Sugar és a Blokkolnád, aztán pedig majd a kötelezők után a következő órában hozom a legjobb 10 magyar dalt. Tartsatok velem akkor is!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező elhelyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
4: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépésre, és folytatjuk is a Lépés Magyar Top 20-at. Az elkövetkezendő 60 percben hozom nektek azt a 10 dalt, mely a ti szavazott étük és rádiós elszársaság alapján állt össze, és a legjobb 10 felvétel itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Ezen a héten 8. helyre lépett előre a 11-ről Paulina, és a Vége van kicsi. Előtte meghallgatjuk a 9. helyről a múlt héten 3. Böröcről itt, múlt héten második Böröcről itt, a második helyről csúszott a 9-re, Böröcről és a Színes nyár, még ezen a héten a 10. helyen, a Sereghajtó 10. helyen zárt a Nyúlal Empire és Szikora Róbert közöse, a Van még hely, mely két helyet javított a 12-ről a 10-re jött előre, ezzel indítjuk ezt az órát, jó szórakozást hozzá, és még egy régi toplistás lágert is hozunk a múltból.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és megyünk is tovább egy újabb újdonságét a Lépés Magyar Topuszban az Ossian felvétele után. Méghozzá figyelmetekbe ajánlom itt a Lépés Rádióban Szomor György Félkarú Óriás című dalát. Megérkezett a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült rock musicalnek felvezető dala, akarom mondani. A főszereplő Szomor György és a Félkarú Óriás című újdonsága. Egy fiatal király, aki vállalja sorsát, és a hatalmas török túlerő ellenére sem hagyja magára az országot. Az alig 20 esztendős uralkodó szívével, lelkével, hittel hiszi, hogy népének élnie kell. Egy nemzet, aki történelmének egyik legsúlyosabb tragédiája után is talpon maradt. Ezt a történetet meséli el a Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musical. A helytállás, az áldozat és a remény érzéseit szenvedélyes rockzenei hangzással és nagyívű dallamokkal megjelenítő ős bemutatójára 2026. augusztus 29-én került sor Mohácson, és szeptember 11-től tűzi műsorra a Budapesti Operett Színház. A Félkarú Óriás című új dalt a szerző Szomor György adja elő, az ifjú király második Lajos apja második Ulászló szerepében. A lírai, mégis elementáris erejű rockballada egy olyan uralkodó belső vívódását tárja elénk, akinek vállát nyomasztotta a korona súlya, miközben hatalma korlátozott, döntéseit mások befolyásolják. A dal egyszerre szól a tehetetlenségről, a felelősség terhéről és az emberi méltóság megőrzéséről. Hát akkor hallgassuk meg ezt a felvételt, Félkarú Óriás Szomor György felvételét. Viszont előtt elárom nektek, hogy ezen a héten listán 5., 6. és 7. helyezettjével megyünk tovább. Ezen héten az 5. lett a Follow the Flow és Tédani közösen Rendben lesz. Ez a dal múlt héten listánkon a 6. helyen szerepelt és egy helyet javított. Aztán 6. helyről érkezik hozzátok a Honeybeast és Dániáfi közöse a Bárcsak lennék, a 8. helyről javítottak a 6. két helyet, míg Nagybogi és Des közöse a Jól leszek újra visszakerült a legjobb 10-be, a 15. helyről a 7. helyre lépett előre. Ezen dalok jönnek szépen sorjában, de előtte itt van Szomor György felvétele.

0: Késsel. Közelebb hozzá. Az ötödik.
1: Hey, yeah.

0: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És elérkeztünk Esti Kornél, Senki sem ment meg egymástól című felvétele után. A legjobb négyes ez, ezen a héten a legjobb négybe visszakerült listánkon Rácz Gergő és Burai közöse, a Lassan, múlt héten ötödik volt ez a dal, most viszont visszakerült a legjobb négybe, ugye Böröc Roli kipottyant onnan. Hogy hanyadik lesz ez a felvétel, negyedik, harmadik, második vagy első, az hamarosan kiderül, de a legjobb négy valamelyik helyére bekerültek Rácz Gergő és Burai duettje, a Lassan. Ilyenkor már ugye nem szoktam elmondani, hogy meg, de a hanyadik lesz, úgyhogy nézzük, hogy kikerültek még be a listára. Ezen a héten is ott van a legjobb négyben Bíró, Csongor és a Hogy tudlak így című felvétel. Ez múlt héten, ha jól látom, igen, harmadik volt. A Kovászki meg a Vegai Szebényi Dani Csónak és a legjobb négybe került múlt héten, és a legjobb négyben volt múlt héten, negyedikek voltak. Aztán Rúzsa Magdolna és a Rúzs című dal, és ott van, mely múlt héten vezette, illetve hetek óta vezeti a listánkat, de hogy ezen a héten megtartta elsőjét, hamarosan kiderül, ha velünk tartok ezen dalok, és egy még egy régi toplistás lágert hozok nektek. Itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban. Tartsatok velem továbbra is!
0: A negyedik.

0: jelenleg Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Rúzsa Magdi és a rúzs visszacsúszott az elsőjéről a másodikra, aztán a negyedikről harmadik helyre lépett előre Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani csónakja, míg a negyedik lett a múlt héten ötödik Rázgergő és Burai és a Lassan, így az első nem lett más, mint Bíró Csongor és a Hogy tudlak így. Ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó, rádióhallgatást és jó szórakozást velem holnap délelőtt 10 találkozhattok, akkor is tartsatok velünk a lépés délelőttel, de addig se kapcsoljatok máshová, is jobb ne jobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Legyetek jók, szép estét, sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Bult. És a jelen kedvenc felvételei.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárport

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte tessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk.
1: Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam

0: segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél és mindig mindent elintéztél nekik.
0: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a család Őértük, az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le, tartósan meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
0: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
0: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
0: igen,
1: ott maradnom?
0: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
2: Igen, Freudról beszélgetni. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem,
2: igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
2: de
1: hisz.
2: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
2: tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív biztos jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

kedves hallgatóink! Éjfél van, és ismét megszólal a Fine Selection a Lépés Rádióban. Eljutottunk az Autobahntól, a Trans-Europe Expressen és a The Man Machine-en keresztül, egészen a Computer World és az Electric Café világáig. Most pedig tovább lépünk 2022-ig. Ez már egy másik Kraftwerk. Egy olyan zenekar, amelynek nem kellett többé bizonyítania, hogy képes megmutatni a jövőt. A jövő időközben megérkezett, 91-ben jelent meg a The Mix. De ez nem egyszerű válogatás album volt. A Kraftwerk újra felvette, újra gondolt és digitális környezetbe helyezte számos korábbi szerzeményét. Az Autobahn, a Radioactivity, a Trans-Europe Express, a Computer World vagy éppen a Music Nonstop új köntösben szólalt meg. A Kraftwerk tulajdonképpen saját múltját alakította át a jelen technológiájával. Aztán hosszú szünet következett. És 2003-ban ismét megszólalt a Kraftwerk. A kerékpár, a sebesség, az emberi test és a gép tökéletes összhangja. A 20 évvel korábban született Tour de France gondolata ekkor teljes albumot kapott. A Kraftwerk ismét bebizonyította, hogy számára a technológia és az emberi teljesítmény nem ellentétek, hanem egymást kiegészítő fogalmak. És ezzel elérkeztünk 2022-höz. A remix ekkor fizikai formá producerek nyúltak hozzá a Kraftwerk zenéihez, mint William Orbit, François K, Orbital, DJ Rolando, Underground Resistance vagy a Hot Chip. Ez pedig talán mindennél jobban megmutatja, milyen messzire jutott a Kraftwerk hatása. A zenekar, amely a 70-es években még a jövő zenéjét kereste, évtizedekkel később már azoknak a producereknek és DJ-knek a zenéjét inspirálta, akik maguk is a modern elektronikus zene történetét írták. Kedves hallgatóink, most ebből a több mint 3 évtizedet átívelő korszakból válogattam egy órányi zenét. The Mix, Tour de France és a Remixes világa. Egy óra Kraftwerk, egy óra elektronikus zene. Egy óra egy olyan zenekartól, amelynek hangjai talán már akkor is a holnapból érkeztek, amikor még mindenki más a tegnapot hallgatta. Kedves hallgatóink, a rendszer készen áll, a gépek bekapcsolva, az időutazás folytatódik. Ez a Fine Selection itt a Lépés Rádióban. Jó zenehallgatást kívánok!

Carbon, aluminium, vélo.

Vagy Alvizio Véló.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Köszönjük szépen!
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.